kedves bagyok, itt az idő, hogy nézzünk egy pár Viber üzenetet is. A Viber masina aksia megadta magát. Keletékes idő a töltődéshez. Szóval nézzük meg, ki volt az első. Hát nem más, mint a mi drága főcsaposunk. Jelen résen, nem más, mint Dencsike. Szia, Kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok! Készen állok, jegyek, bérletek, munkaruha, pipa, párpult tele, hordok, csapon, több se kell, és kellemes zenei utazás kívánok neked és minden kedves Super DJ-nek! Ubogás indul, gyerekek, gyertek, fogyasztani, puszik a Hencsike! Hello, hello! Másodikként itt van az én barátom, a Platán Pék, egyenesen a pékségből, Juhász Isti. Szia barátom, sziasztok baglyok! Csapassuk a ma estét, fölszállásra készen, kicsit megcsúsztam a melóba, Bencének üzenem, utom vagyok! Szevasz, Bari!

0: kedves baglyok, Market Cloud Tremble-je után itt van velünk DJ Quicksilver és a New Life, az a bizonyos új élet.
1: Now I'm free again.

Now I'm free again. Köszöntelik egy újabb felszállót is, aki nem más, mint a drága Hörbink. Hello, hello, Ocsa jelen, kérek engedélyt a felszállásra. Puszi Pacsi ölelés a brigádnak. Remélem, hogy jobban vagy. Szia, kedves Hörbi, örülök, hogy itt vagy. Élek, virulok. Köszönöm a kérdést. Ez szokásos péntek esti.

búcsú után pedig itt van a következő megállom, Erdély Erdő Szent György, hatalmas jelenés az is a családnak, akik azt hívják, gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, Erdélyből, Erdő Szent Györgyből, az is a család még mindig jelen, örülünk, hogy újra beindult a Bagoly Express, és készen a beszállásra. Hát sziasztok, örülök, hogy itt vagytok ismét.

0: not have the technology to handle.
1: We do not feel your weapons. We have other aircraft on that data.
2: Hát na, hát kedves ijjeli bagyok, egy újabb Viber, azaz Viber üzenetek. Ez pedig nem más, mint Osama Bin Laden, DJ Vice-eknek az alkotásában. Itt van velünk Macskási Szilvi, aki azt írja, szia Gábor, nagyon vártalak. Emlékeket idézel, Tivi mi várta a Forma 1-et, én is sokszor néztem vele. Kedves Szilvikén, vagyunk ebben így páran, és annak meg végképp örülök, hogy tényleg emlékeket sikerül idézni, bármilyen formátumban is. És persze örülök, hogy itt vagy, hello oroszlány,

magik, ugye vagyok itt maradva a Viber üzeneteken, mint az a bizonyos borra való encsikének. Úgy néz ki, hogy az éjjeli magjokba nem igen szomjasak, vagy csak nagyon jól titkolják. Bocsi, csak én meg el vagyok foglalva itt a mókolással. Keresem a következő mókalányt. Ilyen ez a pop szakma. Köszönteném az én drága tesómat is, The Long Black Hair egyenesen Szolnok Cityből. Itt van velünk drága Zorcsink is. Szia tesóm, vártalak már, mint kisbaba az anyja csecsit, amikor éhes. Ez kurva jó. Azt ide csapasd meg, kuszi a felvinnek Skóciába. És akkor száguljon egy szuper éjszakába, szuper estét mindenkinek. Puszmákjaim a Nyugger klubba. Szia tesó, örülök, hogy itt vagy. Hatalmas ürelés. Köszönném Pici tesómat is, szevasz barátom, üdv az éterbe, a gumibögyő szörp legyen veled. Szia vécikém, hatalmas pacsi, kitartást a melóba. És itt van drága Frityónk is, a tengeren túllor. Hello Gabi boy, ha már a munka ünnepe, akkor I don't want to work today. Mekkora zene. No stress. Szia Frityó, örülök, hogy itt vagy. Hatalmas pacsantás neked is.

szuperek, ez már egy újabb régi kedvenc, abból a bizonyos közelmúltból. Marco és a Desire. Tipikus Viva Feeling, Club Rotation meg Daisy D.

megköszöntenék egy olyan felszállót, mégpedig Skotlandiából. Itt van velem Stefan barátom is. Csumi Gabesz, rég hallottalak. Üdv minden szuper hallgatónak. Stefan azt írja Planet Love Kickfilver-től. Kedve Stefan, mindjárt utána nézünk. Szerintem van. Csak úgy itt a bucsiba. Egy pálcás, kettő meg három. Csak gőz lelőni. Üdvözöllek itt, szevasz!

Na hát, kedves baglyok, 4 perccel meghaladtuk a 11-et. Ez még mindig május 1. Még mindig a munka ünnepe. Mondjuk mi zenében ünneplünk. Itt van egy újabb felszálló oroszlány. Köszönteném Nagy Zolit. Szép estét mindenkinek. Eltévedhetnél Komárom fele, aztán kivehetnél a melóból. Szia Zolikám. Hatalmas pacsantás. Kitartást a melóba természetesen. Na meg jó fülelést. Aztán köszönteném barátomat is, Bazsit. Ali barátom, még vagyok, toljad. Bazi azt írja, meg se szólasz. Tartogatva hangom, barátom.

Szeretném Jobbingot is. Üdvözletem, Bókmester! Itt vagyok, csatlakozom a járatra. Pörgés indul a faj a dallamokra. Hát hello, Jobbi, hatalmas pacsi neked. És örülök, hogy itt vagy te is május 1-én.

írja. Ehhez, ha játszanál egy szerelmes számot a 90-es évekből. Hát, kedves Anna-Mari, én meg a szerelmes számok. Sajnos két külön fogalom. Azért örülök, hogy itt vagy. És remélem, hogy kedves párod akkor megkapta az üzit.

együttes húzlik Anna Mari. Hát valami szerelmes féle a 90-es évekből. Találtam egy Mr. President-et és egy Yippee-Yay-O-t. A szerelmesek is ezt szokták mondani, amikor dúl a love. Yippee-Yay-E, I love you, meg stb. Anna Mari egyébként azt írja, párja megkapta az izit, és esetleg, ha énekelnél nekünk, tetszik a hangod. Hát kedves Anna Mari, én meg az ének. Nem akarok tömegoszlatást csinálni.

itt egy üzenet a Viberről. Jóász Isti barátom úgy látszik beírt a melóba. Így a nekem kezdem behozni a lemaradást. Puszmák a csajoknak, vagyis faszmák. Beütött a Kubu Isti barátomnál is. A pékek élete nem csak gyerekjáték, szokták mondani. Na meg a gumibogyószélk, ugye Isti?

egy kedves üzenet Herbie-től, aki annyit ír nekem, szeretjük, ha elgurul a pirula, ugye? Na meg imádjuk, amikor énekelsz, imádjuk a hangod, úgyhogy ne kéresd magad. Na most hirtelen gondolkodtam, hogy mit énekeljek. Zambó Jimmy, egyszer megvadulok én. Na jó, ez még viccnek is rossz.

Anna Marink, és azt írja, léci, a lájkok majd eldöntik. Hát tudod, van a like, meg van a dislike. Azt, hogy melyiket fogom kapni. Minden esetre azért köszönöm, kedves vagy. Minden esetre azért köszönöm, kedves vagy.

figyű bagja, amint böngésztem, egyszer csak találtam olyat, hogy a Flash Rider, Sex in the Club, ezek az effektek bassza meg. Van itt ó, meg á. Valami köze van a szexhez amúgy.

rögtön egy újabb üzenet a Viberünkről. Juhász is írt nekem, mégpedig azt, hogy rajtam már a gumi bogyóse, meg a csipke bogyóse segít. Hát kedves Istikém, közel az 50-hez, de biztos, hogy semmi nem segít.

pedig egy újabb felszállót, mi pedig Hollandiából. Ő nem más, mint Lucky. Szép estét kívánok, hölgyek, urak! Örök fiatalok! Az éjszakás piszakosnak kitartást kívánok, akik a majálisról térnek haza, és folytatják az ünneplést, azoknak be kellemes estét, na meg hétvégét. Pacsi, pacsi, Lucky Hollandiából! Szia, kedves Lucky! Üdvözöllek itt a bagoly járaton!

És kedves baglyok, utolsó negyed óra. Jó, ezt is írt nekem a Viberre. Azt írja, na most jól lelárultál. Mindenkinek azt mondtam, hogy 20 éves vagyok, és szőke

aztán tesóm is írt, The Long Black Hair. Azt írja, ha Pék ilyen csipkékről írt, csak nem a csipkés kombinéről, az már gáz, úgyhogy az se segít rajta. Figyelj, kedves tesó, nem csak a 20 éveseki a világ, ahogy Juhász is írta. Főleg, hogyha az illető szőke meg kék szemű,

No hát kedves éjjeli baglyok, kedves szuperek, Mario Lopez, Always and Forever, ezzel a számmal búcsúznék tőletek. 2 óra letelt, elszállt, mint a kisvadár. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő füleket. Az elmúlt 2 órában szerény nyomagam Kőszegi Gabit hallottátok mókolni. Csúti szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ne felejtsétek, a mai napon, azaz szombaton találkozunk. Hungerise nap, itt a Szuperen. Tele leszünk jó kis programokkal. Na meg persze töménytelen Hungerise dallammal. Úgyhogy tessék fülelni. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Pay attention. Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 80-as évektől napjainkig. Szuper DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.
1: I am not trying to seduce you.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Ha!